0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak egy bécsi kiállítás megnyitóról, egy burgenlandi bűncselekményről, amely a hajnalban történt, valamint egy projektről, amely Bécset és Budapestet is összeköti. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! A zsolnai kerámiák építésztörténeti öröksége és egy kortárs magyar művész alkotásai találkoznak a Collegium Hungaricum új kiállításán. A zsolnai építészeti kerámiák a Monarchiában, kortárs reflexiók Csatlós Astridtól című tárlat, a zsolnai kerámia bécsi jelenlétét és az anyaghoz, valamint az idő múlásához fűződő kortárs művészi gondolatokat kapcsolja össze. Weber Katalin is ott járt a megnyitón, és Csatlós Astrid képzőművészt is kérdezte.
2: Eléggé formabontó, hogy egy olyan történeti örökséget összekapcsolni egy kortárs reflexióval. Ez azért izgalmas szerintem, mert egy olyan történeti korra reflektál, ami régmúlt volt, több száz évre rá, ami igazából aktualizálja azt a kultúrörökséget, ami akkor lényegében konzerváltak, és a mai korszellem mellett ez feldolgozva. Én a kiállítás kapcsán a nyomhagyásra tudtam, az idő anyagi nyomaira próbáltam így reflektálni. Úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas közös pont így a zsolnai örökség, illetve az én munkásságom között. Itt arra gondolok, hogy a különböző természeti anyagok, gondolok itt a földekre, az ásványokra, milyen makro és mikrokultúrákban léteznek, és hogyha például egy sóra gondolunk, az ugye izgalmas természeti anyag, ami igazából a környezetéhez tud alkalmazkodni, például, hogyha víz éri, akkor fel tud oldódni, de közben ki is tud száradni, tehát, hogy többfajta formáción megy keresztül, és ugyanúgy a festészetem is erre reflektál, hogy akvarellel dolgozok, és tintákkal, amiknek van saját terük, tehát, hogy én igazából a kezdőpontnál vagyok ott, meg a végpontnál, ami azt jelenti, hogy én elindítom a folyamatot, a festék, és a víz által ez szétoldódik, és én akkor állítom meg ezt a folyamatot, amikor én úgy gondolom, hogy ez egy izgalmas együttállás tud létrejönni így háttérnek, és ezekre építem föl a különböző rétegeit a festményeimnek. Emellett még olyan szimbólum rendszerekkel szeretek dolgozni, ami különböző kultúrákból merít, a kicsit ilyen globálisan próbál megfogalmazni egy olyan gondolatiságot, ami lényegében egy képekben van így megfogalmazva, de mégis nem lehet egy festményen belül ezt így megfogalmazni, hanem inkább egy ilyen idősíkra tudnám ezt így ráhelyezni, és ennek vannak ilyen különböző lenyomatai.
3: Hogy lehet egy olyan történelmi örökséghez hozzányúlni, hogy ugye ez egy olyan újraértelmezés legyen, ami tényleg így a mindenki szemszögéből elfogadhat?
2: Én úgy gondolom, hogy az túl egyszerű lett volna számomra, mint művész ember, vagy művész, hogy ugyanazokat a formarendszereket ugyanúgy prezentáltam volna, ezért olyan gondolatisághoz, filozófiához próbáltam hozzányúlni, ami így a zsolnai örökségében is benne van. És ez például az, hogy ez a tudomány által egy anyag hogyan tudott idővel úgy megformálódni, hogy egy egész kultúrának így a lenyomata lényegében így konzervárva legyen. És ez nekem nagyon megtetszett, és olyan anyagokkal szeretek így erre így rá épülni, amik efemerek, tehát könnyen múlandóak, és ezek így idővel így megváltoznak. Két síkban mozognak ez, ahhoz képest, hogy így az örökké valóságnak vannak a zsolnai megteremtve. Az én munkáim egy picit inkább így az aktuális jelenre vannak felépítve, és hogy ennek a kettőnek így az egybeállósága alkotja meg az, hogy ez miért lett úgymond egy innovatívabb szemlélete a zsolnai kultúrörökségének.
1: A kiállítás kurátora Barta Renáta szerint épp a kortárs nézőpont teszi teljessé a történeti anyagot.
0: Számomra nagyon fontos a kortárs művészet reprezentálása itt Bécsben, mint Magyar Kulturális Intézet. Szerintem ez nagyon fontos, hogy platformot nyújtsunk kortárs művészeknek is. És a Zsolnai kiállítás kapcsán adott volt egy történeti kutatás, ez egy nagyon sokrétű anyag, nagyon izgalmasnak találtuk, de felmerült bennünk az ötlet, hogy kellene valami még a térbe, amivel megtörtjük ezt a télet, valami eredeti. És akkor ilyen, már csak az én szakmai hivatásomból adódóan is felmerült bennem ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy kortárs pozíciót hívnánk meg erre a tárlatra, és igazgató úr is nagyon innovatív gondolkodású és meghallgató füleket találtam az ő személyében. Igazából egy nagy képből redukálnám ezt az ötletet. Astridnak a művészetében nagyon fontos volt magával az agyaggal és az anyaggal foglalkozni, és hogy miként változik az agy a megmunkálás során milyen rétegek kerülnek rá, hogyan jön létre a kerámia. Ugye a Zsolnai gyárnak volt egy nagyon innovatív technikája, amit kifejlesztettek a pirogránis és az eozin technikával. És az ő festészete az lehetővé teszi szintén azt, hogy ilyen rétegek helyeződjenek egymásra, és mint egy folyamatot ábrázolják a kerámia létrejöttét. Szóval ez nem egy statikus állapot, ez nem egy végeredmény, amit itt láthatunk, hanem ennek a belső formálódásnak a mintázata. És a helyspecifikus installációban ez szinte a kémiai kötések és a szemnek láthatatlan szintekről épül fel, utána megjelennek a porszemcsék, kisebb formák, és egészen egy univerzum kibontakozásig, egy saját szimbólumrendszer megjelenéséig jutunk el ebben a hatalmas, egy falat betöltő 5 méteres installációban.
3: Azt hiszem, ha már az eozint említettük, akkor a színeket is muszáj megemlítenünk.
0: Nekem különösen kedves, hogy a művésznő ezt a színkombinációt hozta be, ezt a mély kéket, ezt az erős lilát. Ennek van egyfajta szakralitása. Hogyha nem esem túlzásba, talán azt is mondhatnám, hogy egyfajta intimitása. Azért választotta eredendően ezeket a színeket, mert az eozin technikával is ez a kék és még egy ilyen élénkebb zöldes árnyalat jól kivitelezhető. Ezért is van egy kapcsolat a művészeti pozíció és a Zsolnai örökség között.
1: Kofid is gyepűfüzesen szombat hajnalban felrobbantottak egy bankautomatát. A rendőrség intenzíven keresi az ismeretlen elkövetőket, akik hajnali 2 óra 45 perckor egy szupermarket bankautomatáját tették tönkre. Sérülés nem történt, a kár mértéke még nem ismert. Valószínűsíthető azonban, hogy egy pénzkazetta hiányzik. A tettes keresést burgenlandi, steyerországi és magyarországi egységek is támogatják. A nyomozás folyamatban van. A magyarországi 112 Press hírportál a nap folyamán Szombathely határában egy erdős terület szélén hagyott személyautóról számolt be, amint annak környékén bűnügyi helyszínelők dolgoztak. A portál információja szerint az esetnek köze lehet a bűncselekményhez, ezt azonban a hatóságok késő délutánig még nem erősítették meg. És most egy nemzetközi hír. Bécs és Budapest önkormányzati szakemberei egy a magyar fővárosban tartott konferencián vitatták meg a gender-szenzitív várostervezés gyakorlati szempontjait a közelmúltban. Az eseményen hivatalosan is bejelentették Budapest csatlakozását a FemCities európai városhálózathoz, amely a nemek közötti esélyegyenlőség helyi szintű előmozdítását célzó minták megosztását biztosítja. De miről is volt szó? Arról most Palágyi Zsófiát hallják.
4: A várostervezés során ritkán vizsgálják külön a nők és a férfiak használati szokásait, holott a közterek biztonsága, az akadálymentes közlekedés, valamint az alapvető intézmények, mint például az óvodák, egészségügyi intézmények elérhetősége közvetlenül befolyásolja a mindennapokat. Bécsben évtizedek óta integrálják ezeket a szempontokat a városhálózat fejlesztésébe, azzal a céllal, hogy a közterek a lakosság egészének biztonságosabbak és élhetőbbek legyenek. A budapesti konferenciát Karácsony Gergely főpolgármester és Elke Hanel Tors, bécsi városi tanácsnok nyitotta meg, hangsúlyozva a két város közötti szakmai együttműködés fontosságát. A rendezvényen kiemelték, a szeptember végi közgyűlési döntés értelmében Budapest csatlakozott a FemCities hálózathoz, amely hivatalos keretet biztosít a jó gyakorlatok átvételéhez. A konferencia programjában szerepeltek a nők döntéshozói részvétele, a gender budgeting, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetésének kérdései is. Magyarországi példaként említették a két budapesti kerületben elindult női közösségi gyűléseket, amelyek a helyi döntéshozatalba vonják be a lakosok tapasztalatait. A délelőtti plenáris üléseket követően a szakértők délután zárt műhelybeszélgetéseken elemezték ezen szempontok önkormányzati szintű tervezési folyamatokba történő beépítési lehetőségeit, hogy Budapest a jövőben sikerrel adaptálhassa Bécs évtizedes tapasztalatait.
1: Időjárás. Nagyjából éjfélig többnyire felhős marad az idő, időnként gyenge eső is előfordulhat. Ezután szárazra fordul az idő, idővel pedig fokozatosan ritkulnak, vagy legalábbis vékonyabbá válnak a felhők. Északnyugati szél fúj, Észak-Burgenlandban és a magasabb területeken mérsékelten erősödik, a hőmérséklet 12 és 6 fok közé süllyed. Holnap, vagyis vasárnap időnként sütni fog a nap, de főleg délután és este néhány sűrűbb felhő is várható. Sőt, esetenként zápor is előfordulhat, főleg déli irányban. Észak- és Közép-Burgenlandban élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!